0: to the hits. All the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy velem élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: FM 87.6
1: Fun FM
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM
0: Fülig zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: hogy sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Van FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Van FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Soron kívüli ülésen módosította az idei költségvetést a Csíkszeredai önkormányzat, hogy pályázni tudjon a központi fejlesztési régiónál a Nagy Imre galéria felújítására és a városon belüli kerékpárút hálózat bővítésére. A projektek határidő csúszások miatt korábban kiestek az országos helyreállítási terv finanszírozásából, így a városvezetőség most az új uniós keretből próbálja pótolni a forrásokat. A galéria felújítása 8 millió, a bicikli út hálózat fejlesztése pedig közel 38 millió lejbe kerül. Korodi Attila polgármester hangsúlyozta, a következő évek szűkös költségvetései miatt kulcsfontosságú minden még elérhető pályázati lehetőséget megragadni. Ugyancsak a tanácsülésen döntöttek arról, hogy újra kiírják a közbeszerzést a Kossuth Lajos utcai tömbházsor főszigetelésére, miután a kivitelező 1 millió lejjel magasabb árajánlatát szakértői vizsgálat alapján indokoltnak találták. Akár 10 fokot is eshet a hőmérséklet kedden, Erdélyben, Máramarosban, Moldvában, Olténiában, Munténia északkeleti és Dobrudzsa északi területein, ahol viharosra fordul az idő, helyenként 50-70 km/h, a hegyekben 80-90 km/h széllökésekre lehet számítani. Az ország északi központi, nyugati és délnyugati területein jelentősen lehűl az idő. Összesen több mint 2750 hektárnyi területet érintő 671 tűzesethez riasztották a tűzoltókat az elmúlt 3 napban, közölte hétfőn a Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség az IXU. A hatóság ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy tilos a száraz növényzet, a tarló, a tűzeges területek és az erdei avar égetése. A szabályszegő magánszemélyek 7500 és 15000 lej, a jogi személyek pedig 50000 és 100000 lej közötti bírságra számíthatnak, fogalmaz az AGR Press. Augusztus 31-éig átmenetileg 20%-kal csökkentette a szabványos gázolaj jövedéki adóját a pénzügyminisztérium. Válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére, a pénzügyminisztérium 1000 literenként 560,86 lejjel mérsékli a normál gázolaj jövedéki adóját. A döntés kézzelfogható előnyöket jelent a sofőröknek, a fuvarozóknak, a gazdáknak és általában a gazdaságnak. A literenkénti 68-ban is megtakarítás egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lejt eredményez, írja a Maszol. December folyamán teszi közzé első lakossági fogyasztóknak szánt ajánlatát a romgáz, adja hírül az economedia.ro. Az állami vállalat színre lépésétől az illetékesek azt várják, hogy a konkurenciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A szolgáltatás jövő áprilisban kezdődhet, jelentette Berzván Popescu, az állami vállalat vezérigazgatója. A romgáz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben nagyobb lesz, 2028-ban pedig még inkább, mivel elkezdődik a nyílt vízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mező tartalékai mintegy 100 milliárd köbmétert tesznek ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint borongossá válik az időjárás, megvastagszik a gomoly felhőzet, ez valamelyest zavarja a napsütést, illetve drasztikusan csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 20-24 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.

0: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csapla 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére 100 g-onként egy lej 79 baniért. Az 1,48 literes Dero Pro Express folyékony mosószerrel kettő vásárlása esetén darabonként 22 lej 49 baniért. És az 1 kg-os diamant fehér cukorra 2 lej 99 baniért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a két darabos dohányzó asztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
4: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
3: Épp a héra új színeit nézegetem.
4: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
3: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
4: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
3: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
5: Reklámot hallottak!

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikóvár udvarára. A közösség a Nemzeti Összetartozás és az Új Kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a Csíki Kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikóvár udvarán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Prioritásként kell kezelni a több mint 10 éve épülő Radnóti hőerőmű befejezését, fogalmazott Ilija Bolozsán. Szerinte a több mint 90%-ban elkészült erőművet a romgázvállalás alapján az év végéig befejezik. Emellett fel kell gyorsítani más energiatermelő létesítmények köztük az 1000 megawattnál nagyobb teljesítményű marosnémeti gázerőmű befejezését és engedélyeztetését is. Az ügyvivő kormányfő szerint az új kapacitások üzembe helyezéséig Románia továbbra is villamosenergia importra szorul, ezt követően azonban ismét exportőrré válhat. Bolozsán az energiatárolási kapacitások bővítését is sürgette, hogy mérsékeljék a nap- és szélerőművek termelésének ingadozását. Az új prozumerek hálózati csatlakozását akkumulátoros tárolók felszereléséhez kötné. Az ügyvéd miniszterelnök szerint világos, politikai változásoktól független energiastratégiára van szükség. Úgy véli, az intézkedések következetes végrehajtásával 2-3 éven belül enyhülhetnek az energiarendszer problémái, és az energia árak is csökkenhetnek valamelyest. A jövedéki adó csökkentése ellenére is 10 lej felett maradt a gázolaj literenkénti átlagára, közölte a Peko online üzemanyagár figyelő portál. A kormány 20%-kal literenként 56 banival csökkentette a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés vasárnapi életbe lépése után a dízel átlagára literenként 10 lej 11 banira mérséklődött, a 95-ös benzin átlagára 9 lej 55 bani volt. Az adócsökkentés augusztus 31-ig érvényes, mértékét a pénzügyminisztérium havonta kétszer felülvizsgálja. Az intézkedés kizárólag a gázolajra vonatkozik, a benzin árát nem érinti. A dízelára augusztus elején történelmi csúcsot ért el Romániában, literenként átlagosan 10 lej 84 baniba került. Az Alkotmánybíróság hétfőn alkotmányellenesnek nyilvánította a fedhetetlenségi törvényben szereplő, a házastársakéhoz hasonló kapcsolatban élő személy megfogalmazást, közölte az Ager Press hírügynökséggel a testület illetékesi osztálya. A törvényt megtámadó Nikus Ordán államelnök szerint a jogszabály több ponton sérti az alkotmányos normákat és elveket. Nikus Ordán elsősorban azt kifogásolta, hogy a jogszabály a házastársakon túl azokat a személyeket is vagyon és érdekeltségi nyilatkozat benyújtására kötelezi, akik a házassághoz hasonló kapcsolatban élnek a köztisztviselőkkel. Az elnöki hivatal szerint ez a megfogalmazás pontatlan és kiszámíthatatlan, mivel a törvény nem rögzít olyan objektív szempontokat, mint az együttélés időtartama, a közös házastárs vagy a gazdasági függőség, amelyek alapján egyértelműen meghatározható lenne egy ilyen viszony. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, helyenként azonban borongós időjárás, a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. Elszigetelten gyenge esőzések is kialakulhatnak, elsősorban a délutáni órákban. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve Csíkszeredában 11 Celsius fokot mérnek jelenleg, illetve 23 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Augusztus 18-a van, kedd, 8 óra múlt 7 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, mindez úgy, hogy dukáljon a reggeli fekete mellé. Ha kedvük van, a folytatásban is tarthatunk együtt, illetve mehetünk közösen, nem az ébredés, mert most már az ébredés, ez egy icipicit későn van, hanem a munkatempó, illetve a termelékenység, igen-igen, helyenként rögös útján. Na de fel a fejjel, támogatjuk egymást, és a mai nap is jó lesz.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csapla 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére 100 g-onként 1 lej 79 baniért. Az 1,48 literes Dero Pro Express folyékony mosószerrel 2 vásárlás esetén darabonként 22 lej 49 baniért. És az 1 kg-os diamant fehér cukorra 2 lej 99 baniért a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

Kalendárium nélkül reggel? Nem, nagyon nem. Mégis hogy? Augusztus 18-a van. A mai napon Ilona nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 196 éve született Ferenc József, osztrák császár, magyar és cseh király. 799 éve hunyt el Genghis Khan, mongol vezető. 276 éve született Antonio Salieri, olasz zeneszerző, karmester, aki Beethoven, Schubert és Liszt tanára volt. 100 éve magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa bajnokságot. 158 éve Pierre Janssen felfedezte a héliumot és elkészítette az első napszínkék atlaszt. 153 éve született Leos Lezák, osztrák tenor, opera énekes és színész. 112 éve született Szendrő József, Jászai Mari díjas színész rendező, műfordító, illetve színház igazgató. 92 éve August Picard, svájci fizikus, egy repülési kísérlet során elsőként érte el a 15.781 méter magasságot. 65 éve készült el a berlini fal, amelyet az NDK kormánya építetett Nyugat-Berlin köré. 43 éve a 12 éves Samantha Drews a legfiatalabb nőként átúszta a La Manche csatornát. 43 éve 1983-ban a Városligeti Királydombon bemutatták az István a király című magyar rockoperát. A kalendárium rovatunk végén az ajándékdal is ott toporog. Pink Panther és Zara Larsson közös dala a Stateside. Ezzel köszöntjük a napünnepelkeit.

0: Fülig zene, fülig mosoly, Fun FM rádió.
1: Fülig zene. Fülig zene.
2: Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Te a Fun FM-et hallgatod, Günther Ottóval.

0: Augusztus 18-án valami olyasmire is felhívjuk a figyelmet, ami mellett egyébként lehet, hogy csak úgy lazán elmennénk, vagy elsiklanánk fölötte. Ez pedig nem más, mint a szerencsés véletlenek napja, mert hogy a mai napon a Serendipity Day van. A váratlan, mégis szerencsés és örömteli véletlenek, ezt jelöli a Serendipity kifejezés, jobbá teszik a mindennapokat. Legyen szó egy mondjuk véletlen találkozásról, egy jókor jött ötletről, vagy egy nem várt kellemes meglepetésről. A fogalmat egyébként Horace Walpole angol író alkotta meg 1754-ben. Az ihletet a Serendib 3 hercege című perzsa népmese adta, amelyben a főhősök a véletlenek és a megfigyelő képességüknek köszönhetően mindig olyan értékes dolgokra bukkantak, amelyeket nem is kerestek. Serendib mellesleg Sri Lanka régi arab neve. Rutinváltással például nagyon könnyen szembe jöhetnek ilyen szerencsés véletlenek. Érdemes például más útvonalon menni a munkába, betérni egy ismeretlen kávézóba, vagy belelapozni egy olyan könyvbe, amit egyébként nem emelnénk le a polcról. Tény is való, hogy a szerencsés véletlenekhez figyelem és nyitottság kell. Észrevenni a jót abban is, ami nem a tervek szerint alakul.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: baba gyújtsál világ.
1: Igen, csak találó a magyar banda Gyere Baba című dalának az a sora, hogy ej, de sötét van, nem látok. Egy gyermekrabló mentőautóról szóló, TikTok álhír néhány nap alatt kézzelfogható erőszakká változott Kolozs megyében, ahol botokkal, fejszékkel és kövekkel támadtak egy beteget szállító mentőautóra. A mentőt vezető sofőr megsérült. A történtek után Raluca Turcan liberális politikus már annak megvizsgálását sürgeti, hogy a közbiztonsági és nemzetbiztonsági okokból betiltható lenne-e a TikTok Romániában. A nyomozás eddigi megállapításai az illető ügyben kimutatták, hogy a támadókra hatással lehetett a TikTokon terjedő hamis információ, amely szerint mentőautókkal gyermekeket rabolnak el. Az eset nyomán Raluca Turcan alelnök felvetette, hogy a román hatóságoknak a TikTok esetleges betiltásának lehetőségét is mindenképpen meg kellene vizsgálniuk. Turcan szerint, amennyiben egy közösségi platformon terjedő hamis információk közvetlenül hozzájárulhatnak erőszakos cselekményekhez, a jelenséget már nem kizárólag a vélemény nyilvánítás szabadsága vagy az egyéni felelősség szempontjából kell értékelni, hanem közbiztonsági kérdésként. A TikTok romániai működésével kapcsolatos vita nem előzmények nélküli. A platform szerepe már a 2024-es elnökválasztás kapcsán is a román és az európai hatóságok figyelmének középpontjába került. Az Európai Bizottság 2024. decemberében hivatalos eljárást indított annak vizsgálatára, hogy a TikTok megfelelően kezelte-e a választási folyamat tisztaságát veszélyeztető rendszer szintű kockázatokat. A vizsgálat többek között az ajánló rendszer esetleges manipulálhatóságára és a politikai tartalmak terjedésének kezelésére terjed ki. Az eljárás megindítása ugyanakkor önmagában nem jelenti annak megállapítását, hogy a platform megsértette volna az uniós szabályokat. Egyébként a platform teljes vagy részleges tiltásának ötlete nem föltétlenül Romániában merült fel, hiszen a világ számos pontján korlátozzák már az online térben elérhető és igencsak népszerű TikTok felhasználási lehetőségeit. Hogyha jól tudom, India az, amelyik a legszigorúbb korlátozást bevezette, és teljes mértékben tiltotta a TikTok felhasználását.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a füge darabja 2 lej 49 bani, és a hazai sárgahagyma kilója 1 lej 89 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánba most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Történelmi csúcsot ért el a pótérettségi átmenési aránya. Az óvások benyújtása előtt a vizsgázók 33,8%-a teljesítette sikeresen a megmérettetést. Ez több mint 5%-pontos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Derül ki az Oktatási Minisztérium kedden közzétett adataiból. A jelenlegi vizsgarendszer bevezetése óta ez a legmagasabb sikerességi ráta. A vizsgára beiratkozott 33.455 diák közül 28.481-en jelentek meg, ami 85,1%-os részvételi arányt jelent. Összesen 9.623 kandidátusnak sikerült érettségi bizonyítványt szereznie. Az idei végzősök közül 6.700-an mentek át, ami 34,9%-os sikert jelent, míg a korábbi évfolyamokból 2.923-an teljesítették a vizsgát, 31,6%-os arányjal értesült a MASZOL. A végleges eredményeket augusztus 24-én hétfőn teszik közzé. Prioritásként kell kezelni a több mint 10 éve épülő Radnóti hőerőmű befejezését, jelentette ki Ilija Volozsán ügyvivő miniszterelnök. A több mint 90%-ban elkészült erőművet a rongáz vállalása alapján az év végéig befejezik. Emellett fel kell gyorsítani más energiatermelő létesítmények, köztük az 1000 megawattnál nagyobb teljesítményű marosnémeti gázerőmű befejezését és engedélyezését is. Az ügyvivő kormányfő szerint az új kapacitások üzembe helyezéséig Románia továbbra is villamos energia importra szorul, ezt követően azonban ismét exportőrré válhat. Volozsán az energiatárolási kapacitások bővítését is sürgette, hogy mérsékeljék a nap- és szélerőművek termelésének ingadozását, az új proszumerek hálózati csatlakoztatását akkumulátoros tárolók felszereléséhez kötné. Az ügyvivő miniszterelnök szerint világos, politikai változásoktól független energiastratégiára van szükség. Úgy véli, az intézkedések következetes végrehajtásával 2-3 éven belül enyhülhetnek az energiarendszer problémái, és az energiaárak is csökkenhetnek. A jövedéki adó csökkentése ellenére is 10 lej felett maradt a gázolaj literenkénti átlagára, közölte a Pekó online üzemanyagárfigyelő portál. A kormány 20%-kal literenként 56 banival csökkentette a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés vasárnapi életbe lépése után a dízel átlagára literenként 10 lej 11 banira mérséklődött. A 95-ös benzin átlagára 9 lej 55 bani volt. Az adócsökkentés augusztus 31-ig érvényes. Mértékét a pénzügyminisztérium havonta kétszer felülvizsgálja. Az intézkedés kizárólag a gázolajra vonatkozik, a benzin árát nem érinti. A dízel ára augusztus elején történelmi csúcsot ért el Romániában, literenként átlagosan 10 lej 84 baniba került. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, de borongós időjárás, a térségben is gyenge esőzések alakulhatnak ki. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában 12 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 23 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben, együtt pörgetjük fel a ritmust, ha kedvük van, tartsanak velem.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Reklámot hallottak.

Nem kell már olyan nagyon ráérősben tolni a figurát, mert hamarosan lezárul a nevezés az idei Running Fesztiválra. Egészen pontosan augusztus 23-án jár le a nevezési határidő a Running Fesztivál Csíkszereda idei kiadására, amelyre egyébként szeptember 11-12-én kerül sor Csíkszeredában. A profi és amatőr futók többféle távon és 8 versenyszámban próbálhatják ki magukat. Jelentkezni a runningfestival.ro oldalon, mint említettem, augusztus 23-áig lehet.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Fülig zenék itt nálunk az éterben az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival. 9:30 lesz 6 perc múlva. Úgy tűnik, hogy Romániában még mindig a televízió a legmegbízhatóbb információforrás. Derül ki az Expert Fórum megbízásából készült közvéleménykutatásból, amelyben egyébként arra voltak kíváncsiak, hogyan tájékozódunk, és kiben vagy miben bízunk. A közösségi média platformjai közül a Facebook őrzi vezető pozícióját itthon, de egyelőre még nem váltotta fel a sajtót. Az információ terjesztése és az információ forrás iránti bizalom azonban elvált egymástól. Azaz, a hírek a közösségi médián keresztül is eljuthatnak a közönséghez, de a megbízhatóságot tekintve az emberek a televíziót, a rádiót vagy a hírportálokat említik elsősorban. A kutatás szerint ugyanakkor a televízió továbbra is a legmeghatározóbb és a legmegbízhatóbbnak tartott információforrás, míg a felsőfokú végzettségűek körében is, annak ellenére, hogy a napjainkban sokan úgy vélik, relevanciája egyre csökken. A megkérdezettek 28,7%-ának jelenti a fő információforrást a televízió, az online sajtó 10,4%, a rádió 5,9%, míg a közösségi média 14,5% említette. A közösségi média területét illetően a Facebookot és a YouTube-ot említették a legtöbben, mint ahol leggyakrabban híreket fogyasztanak.
1: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a 2 darabos dohányzó asztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun FM.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: kevés olyan ruhadarab létezik, amelynek annyira kevés gyakorlati haszna van, mint a nyakkendőnek. Nem véd az időjárástól, nem teszi kényelmesebbé az öltözködést, sőt, és sokan kifejezetten kényelmetlennek vélik. Ennek ellenére több mint 3 évszázada meghatározó része a férfi formális öltözködésének. Hogy maradhatott fent egy látszólag teljesen felesleges divatkiegészítő ilyen hosszú ideig? Rövid időn belül megadjuk a választ a kérdésre, hiszen rendkívül érdekes a mai formában ismert nyakkendő története. Előtt azonban játszom Madonna Confessions 2 című nagylemezéről, ez a Danceteria.
1: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikó vár udvarára. A közösség a nemzeti összetartozás és az új kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikó vár udvarán.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak!

Kevés olyan ruhadarab létezik, amelynek annyira kevés gyakorlati haszna van, mint a nyakkendőnek. Nem véd az időjárástól, nem teszi kényelmesebbé az öltözködést, sőt sokan kifejezetten kényelmetlennek tartják. Ennek ellenére több mint 3 évszázada meghatározó része a férfi formális öltözködésének. Hogy maradhatott fenn egy látszólag teljesen felesleges divatkiegészítő ilyen hosszú ideig? A modern nyakkendő elődje a 17. században jelent meg. A 30 éves háború idején a Franciaország szolgálatában álló horvát zsoldosok kendőt kötöttek a nyakukba, amely eredetileg a ruházatukat fogta össze. A különleges viselet felkeltette 14. Lajos figyelmét, aki udvari divattá tette a kiegészítőt. Innen ered a francia kravát elnevezés is, amely a horvát kroát szóból alakult ki. Egyébként a kravát, mint olyan, mai formájában is létezik az elődjének, és icipicit eltér a klasszikus nyakkendőtől. Az egyszerű katonai kendőből idővel a nemesség egyik kedvelt dísze lett, majd a 19. században fokozatosan kialakult a ma ismert nyakkendő. A forma csak a 20. század elején született meg. Az amerikai szabó Jesse Langsdorff 1924-ben szabadalmaztatta a ferde szabású 3 részből összeállított nyakkendőt, amely jobban tartotta a formáját és könnyebben csomózható volt. Ez a kialakítás ma is az iparág alapja. A II. Világháborút követően a nyakkendő szinte kötelező eleme lett az üzleti öltözetnek. A fehér galléros munkavállalók számára nem csak eleganciát, hanem megbízhatóságot, tekintélyt és professzionalizmust sugalt. Ahogy egyre többen dolgoztak irodákban, a nyakkendő a társadalmi státusz egyik legismertebb szimbólumává vált. A divattörténészek szerint a nyakkendő azért élte túl az évszázadokat, mert olyan szerepet tölt be, amelyet más férfi ruhadarab alig. Azaz, míg a férfi öltönyök színvilága hagyományosan visszafogott, a nyakkendő lehetőséget ad arra, hogy viselője egyéniséget vigyen az öltözékébe, színe, mintája és anyaga egyszerre árulkodhat az alkalomról, a foglalkozásról vagy akár a személyiségről. A Washington Post divatszakértői szerint éppen ez az oka annak, hogy a nyakkendő a férfiak egyik utolsó valódi önkifejezési eszköze maradt a formális öltözködésben. A legtöbb munkahelyen ma már senki sem várja el a napi nyakkendőviselést, mégis megőrizte különleges jelentését. Egy állásinterjún, esküvőn vagy hivatalos eseményen továbbra is azt üzeni, hogy viselője tiszteli az alkalmat és odafigyel a megjelenésre. Ez nagyon fontos. Éppen ezért a nyakkendő túlélésének titka nem a funkcionalitásban rejlik, hanem abban, amit jelképez. Egyetlen keskeny textilcsík ma is képes azt sugalni, hogy fontos eseményre készülünk, és úgy tűnik erre a szerepre egyelőre még mindig nincs jobb alternatíva. Egyébként a fiatalok szintén bevezették már a ruhatárba, így igaz, hogy nem kötelező üzleti viseletként, hanem divatos kiegészítőként hordják.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Történelmi csúcsot ért el a pótérettségi átmenési aránya. Az óvások benyújtása előtt a vizsgázók 33,8%-a teljesítette sikeresen a megmérettetést. Ez több mint 5%-pontos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Derül ki az Oktatási Minisztérium kedden közzétett adataiból. A jelenlegi vizsgarendszer bevezetése óta ez a legmagasabb sikerességi ráta. A vizsgára beiratkozott 33.455 diák közül 28.481-en jelentek meg, ami 85,1%-os részvételi arányt jelent. Összesen 9.623 kandidátusnak sikerült érettségi bizonyítványt szereznie. Az idei végzősök közül 6.700-an mentek át, ami 34,9%-os sikert jelent, míg a korábbi évfolyamokból 2.923-an teljesítették a vizsgát, 31,6%-os arányjal értesült a MASZOL. A végleges eredményeket augusztus 24-én hétfőn teszik közzé. Prioritásként kell kezelni a több mint 10 éve épülő Radnóti hőerőmű befejezését, jelentette ki Ilija Volozsán ügyvivő miniszterelnök. A több mint 90%-ban elkészült erőművet a Rongáz vállalása alapján az év végéig befejezik. Emellett fel kell gyorsítani más energiatermelő létesítmények, köztük az 1000 megawattnál nagyobb teljesítményű marosnémeti gázerőmű befejezését és engedélyezését is. Az ügyvivő kormányfő szerint az új kapacitások üzembehelyezéséig Románia továbbra is villamos energia importra szorul, ezt követően azonban ismét exportőrré válhat. Volozsán az energiatárolási kapacitások bővítését is sürgette, hogy mérsékeljék a nap- és szélerőművek termelésének ingadozását, az új proszumerek hálózati csatlakoztatását akkumulátoros tárolók felszereléséhez kötné. Az ügyvivő miniszterelnök szerint világos, politikai változásoktól független energiastratégiára van szükség. Úgy véli, az intézkedések következetes végrehajtásával 2-3 éven belül enyhülhetnek az energiarendszer problémái, és az energiaárak is csökkenhetnek. A jövedéki adó csökkentése ellenére is 10 lej felett maradt a gázolaj literenkénti átlagára, közölte a Peko online üzemanyagárfigyelő portál. A kormány 20%-kal literenként 56 banival csökkentette a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés vasárnapi életbe lépése után a dízel átlagára literenként 10 lej 11 banira mérséklődött. A 95-ös benzin átlagára 9 lej 55 bani volt. Az adócsökkentés augusztus 31-ig érvényes. Mértékét a pénzügyminisztérium havonta kétszer felülvizsgálja. Az intézkedés kizárólag a gázolajra vonatkozik, a benzin árát nem érinti. A dízel ára augusztus elején történelmi csúcsot ért el Romániában, literenként átlagosan 10 lej 84 baniba került. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, de borongós időjárás. A térségben is gyenge esőzések alakulhatnak ki. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában 12 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 23 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival. Lady Gaga-val, Jazzy-vel, Chris Lorenzo-val. Aztán a folytatásban érkezik még a Majestic, Marshall Jefferson, Shakira, Burna Boy, Savage Garden és még sokan mások.

0: A 90-es évek végén, 1999-ben jelent meg a Savage Garden I Knew I'd Love You című szerzeménye, fél 11 lesz 9 perc múlva, és a Fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, érkezik John Legend és az Everybody Knows. Persze nem olyan zenéket próbálok válogatni, amik esőre késztetik az időjárást, így igaz, valahol ott benne van a levegőben, és be is van ígérve, bár így egyelőre még a kialakulásának lehetőségét valahová egy óra körülire látom, bár nálunk nagyon hamar változnak a viszonyok, így ahogy elnézem, kissé szeles az időjárás, ez gyorsabban mozgatja a felhőket, elképzelhető, hogy hamarabb megérkezik zápor, zivatar.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fan FM Rádió, Fülig Zene.

Az introvertáltak számára az autó sokszor több, mint közlekedési eszköz, menedék, pihenőhely és egy kis személyes tér a zajos mindennapokban. Nyilván ezt az introvertáltak tudják magukról, nem is nekik fogom ezt elmondani, hanem inkább azoknak, akik mondjuk introvertáltakkal osztják meg az életüket, és hogyha látják ezeket a jeleket, akkor ne vegyék mondjuk aggodalmasra a figurát, ugyanis az introvertáltak tartanak jó néhány tárgyat az autóban, amelyek nem csak praktikusak, hanem sokat elárulnak arról is, hogyan töltődnek fel a csendet kedvelő emberek. Vannak, akiknek az autója egyszerűen csak egy közlekedési eszköz, másoknak viszont egyfajta mozgó menedék. Az introvertált emberek gyakran így használják az autót. Nem véletlen, hogy bizonyos alatdarabok szinte mindig ott lapulnak a kesztyűtartóban, az ülés mögötti zsebben vagy a csomagtartóban. Az introvertáltak nem feltétlenül antiszociálisak, egyszerűen csak hamarabb elfáradnak a folyamatos ingerektől, a zajtól és a kötött társas helyzetektől. Számukra a magány nem büntetés, hanem feltöltődés. Éppen ezért különösen fontos, hogy legyen egy saját, jól kontrollálható tér, ahol visszanyerhetik az egyensúlyukat. No de, ezeket a tereket érdemes érdekes olyan dolgokkal belátni, belakni, amelyek ugye a komfort érzetet növelik. Ilyen például a fül vagy a fejhallgató. Az egyik legárulkodó darab a fülhallgató, aki ezzel a fülén van, arról azonnal sejteni lehet, hogy nem feltétlenül vágyik beszélgetésre. Az introvertáltak számára ez nem udvariatlanság, sokkal inkább egy finom jelzés, most pihenni, vagy figyelni, vagy kikapcsolni szeretnék, éppen ezért most egy picit hagyjál magam.

0: napra, például. Egyébként a fejhallgató praktikus pajzs is a túl sok inger ellen. Tompítja a zajokat, segít kizárni a környezetet, és közben zenét, podcastet vagy akár egy telefonhívást is lehet rajta keresztül kezelni. Aztán itt van az uzsonna, a nasi vagy az ebéd. Sokan a munkahelyi ebédszünetet társasági programként élik meg, mások viszont inkább elvonulnak az autóba, hogy csendben egyenek valamit. Az introvertáltak gyakran pont ezt a megoldást választják, mert így nem kell udvariassági beszélgetéseket folytatni. Azok, akik szeretnek egyedül lenni, gyakran nagyon tudatosan figyelnek a saját érzéseikre és gondolataikra. Nem ritka, hogy mindezt le is írják. Egy napló vagy jegyzetfüzet az autóban nem csak emlékeztetőként hasznos, hanem segít abban, hogy ne kavarogjanak bennünk a gondolatok, hanem legyen alkalmunk ezeket papírra vetni. Az olvasás az egyik legbeszédesebb szokás, ha valaki szereti a saját társaságát. Aki könyvet visz magával, annak általában van egy jól működő belső világa, és szívesen merül el a történetekben, ahelyett, hogy idegenekkel folytatna mondjuk small talkot. Töltőkábel elsőre banálisnak tűnhet, mégis az egyik leghasznosabb kellék az autóban. Ha lemerül a telefon, az ember nem csak a kapcsolattartást, hanem a saját biztonságérzetét is elveszítheti. Az introvertáltak gyakran ezért is tartanak mindig egyet kéznél. És végül a takaró meg a napszemüveg, mindkettő ott van az introvertáltak járművében. Furcsának tűnhet, de sokan valóban tartanak takarót az autójukban. Ez leginkább azoknál jellemző, akik szeretnek spontán megállni valahol, pihenni a természetben, vagy akár egy rövid alvásra félrehúzódni. Egy takaró a csomagtartóban azt üzeni, kész vagyok megpihenni, ha úgy hozza a kedvem. És ez az egyik legjellemzőbb vonása azoknak, akik valóban jól érzik magukat egyedül is. A napszemüveg egyszerre divatos kiegészítő és praktikus védelmi eszköz. Segít kiszűrni a túlerős fényt, ami különösen fontos lehet azoknak, akiket könnyen megvisel a sok inger. Ráadásul van benne valami finom távolságtartás is. Az ember láthatóan jelen van, mégis egy kicsit saját világában marad. Az autóban tárolt tárgyak sokszor többet mondanak egy emberről, mint gondolnánk. A fülhallgató, a könyv, a töltő vagy a takaró mind ugyanarra utal. Az illető tudatosan keresi azokat a helyzeteket, ahol egy kicsit visszavonulhat, átgondolhatja a dolgokat és saját tempóban töltheti fel az energia raktárait. Azt bizony így csendben hozzátenném, hogy akinek rendkívül koszos, rendetlen és kaotikus az autója, az is igencsak árulkodó tud lenni, nem biztos, hogy a jó értelemben.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak!

1985 és egy megjelenés Simply Red, valamint a Money's Too Tight to Mention. 3:45 van, esőre áll az időjárás, érdemes szerintem ernyőt kézügybe készíteni, nem másért, de elkelhet a segítsége. Filik zenék közé beválogattam három viszonylag új megjelenésű dalt, ezek egyre inkább kapaszkodnak fel különböző slágerlistákon, úgyhogy szerintem érdemes figyelni rájuk. Ezek közül az első a Peggy Goo és az Aaron Starr féle Woman.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánban most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
3: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
4: Reklámot hallottak!

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Van, amikor egy dallam nem csak megszólal, hanem emlékeztet. Emlékeztet arra, hogy vannak emberek, akik életükkel örök példát hagytak ránk. Az Én Névem című folkopera ilyen találkozásra, ünneplésre hív. Zenével, énekkel és néptánccal tisztelgünk. Tiszteletre méltó Márton Áron előtt. Várjuk augusztus 22-én este 8 órától Csíkszeredában, a Gyors Korcsolya pályán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Történelmi csúcsot ért el a pótérettségi átmenési aránya. Az óvások benyújtása előtt a vizsgázók 33,8%-a teljesítette sikeresen a megmérettetést. Ez több mint 5%-pontos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Derül ki az Oktatási Minisztérium kedden közzétett adataiból. A jelenlegi vizsgarendszer bevezetése óta ez a legmagasabb sikerességi ráta. A vizsgára beiratkozott 33.455 diák közül 28.481-en jelentek meg, ami 85,1%-os részvételi arányt jelent. Összesen 9.623 kandidátusnak sikerült érettségi bizonyítványt szereznie. Az idei végzősök közül 6.700-an mentek át, ami 34,9%-os sikert jelent, míg a korábbi évfolyamokból 2.923-an teljesítették a vizsgát, 31,6%-os arányjal értesült a MASZOL. A végleges eredményeket augusztus 24-én hétfőn teszik közzé. Prioritásként kell kezelni a több mint 10 éve épülő Radnóti hőerőmű befejezését, jelentette ki Ilija Volozsán ügyvivő miniszterelnök. A több mint 90%-ban elkészült erőművet a Rongáz vállalása alapján az év végéig befejezik. Emellett fel kell gyorsítani más energiatermelő létesítmények, köztük az 1000 megawattnál nagyobb teljesítményű marosnémeti gázerőmű befejezését és engedélyezését is. Az ügyvivő kormányfő szerint az új kapacitások üzembehelyezéséig Románia továbbra is villamos energia importra szorul, ezt követően azonban ismét exportőrré válhat. Volozsán az energiatárolási kapacitások bővítését is sürgette, hogy mérsékeljék a nap- és szélerőművek termelésének ingadozását, az új proszumerek hálózati csatlakoztatását akkumulátoros tárolók felszereléséhez kötné. Az ügyvivő miniszterelnök szerint világos, politikai változásoktól független energiastratégiára van szükség. Úgy véli, az intézkedések következetes végrehajtásával 2-3 éven belül enyhülhetnek az energiarendszer problémái, és az energiaárak is csökkenhetnek. A jövedéki adó csökkentése ellenére is 10 lej felett maradt a gázolaj literenkénti átlagára, közölte a Peko online üzemanyagárfigyelő portál. A kormány 20%-kal literenként 56 banival csökkentette a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés vasárnapi életbe lépése után a dízel átlagára literenként 10 lej 11 banira mérséklődött. A 95-ös benzin átlagára 9 lej 55 bani volt. Az adócsökkentés augusztus 31-ig érvényes. Mértékét a pénzügyminisztérium havonta kétszer felülvizsgálja. Az intézkedés kizárólag a gázolajra vonatkozik, a benzin árát nem érinti. A dízel ára augusztus elején történelmi csúcsot ért el Romániában, literenként átlagosan 10 lej 84 baniba került. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, de borongós időjárás, a térségben is gyenge esőzések alakulhatnak ki. A csúcsérték 23 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel kellemes délelőtt kívánok mindenkinek, erre az órára is jutnak vadi új zenei megjelenések. A mai kotyogó utolsó órát járját Fastboy Music Sounds című szerzeménye nyitja, én Günther Otto vagyok, ezzel köszöntöm Önöket, ha a kedvük van, tartsanak velem!

csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

So Good 2005-ből Bryan Adams előadásában. Lassan dél van, 11:30 lesz egy perc múlva. Nagyon remélem, hogy az elmúlt periódusra nyilván a mai napot illetően visszatekint, csak azt tudja mondani, hogy mostanáig rendben van, ahogy Bryan Adams is fogalmazott. Van még nyilván a munkanapból, aztán a délutáni a fő pihenés.

a délutáni órákra marad, vagy akkor esti órákra, attól függ. Lássuk, hogy az időjárás is mit enged, mert hogyha jön némi zápor, zivatar, akkor érdemesebb nyilván benti programokat választani, bár aki szeret esőben sétálni, és ugye nem torrenciális esőzésekről beszélünk, annak igazán kellemes délutáni program lehet egy rövid záporos séta. No de, ízlések és pofonok. Van, aki szereti, ha szárazon marad, van, aki sétálna az esőben. Én mindenképpen most ezúttal egy esős dalra szavazok. Nem feltétlenül pörgős, de annál jobb a hangulata. Angeli, ez pedig a Rain.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a két darabos dohányzó asztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

0: fél 12 múlt 8 perccel, és itt nálunk az éterben továbbra is jó a tempó. Nem tudom, hogy a munkát illetően ki milyen tempótól, illetve mikor van ideje megpihenni a nagy elfoglaltságok közepette. A hőmérséklet augusztus utolsó hetében is a sok éves átlag felett alakul. Szeptember első felében azonban az ország nagy részén fokozatosan megközelíti a normál értékeket. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden közzétett a következő 4 hétre vonatkozó előrejelzéséből. Nem kell megijedni, nem fog hirtelen itt hagyni bennünket a nyár, de ez a kánikula helyenként azért csökkenni fog, legalább nyugodtabbak az éjszakák, legalábbis alvás szempontjából. Érkezik egy újabb dal, Tintalis és a Maralago. Ha kedve van kikapcsolódni, legalább gondolatban, főleg, hogyha már túl van a nyári vakáción, akkor tartson velünk Maralagóba.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
0: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikóvár udvarára. A közösség a Nemzeti Összetartozás és az Új Kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikóvár udvarán.
1: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Kivel fordult már elő az, hogy szól egy dal a Spotify-on, megtetszik, ránéz az előadóra, lát egy nevet és egy teljesen hihető portrét, csak éppen az illető soha nem létezett. A mesterséges intelligenciával létrehozott zenészek terjedésére most a Spotify is reagál. A streaming platform szeptember közepétől AI persona jelöléssel látja el azokat az előadói profilokat, amelyek mögött nem valódi személy, hanem mesterséges intelligenciával létrehozott identitás áll. A változás azonban nem áll meg egy kis címkénél, a Spotify az ilyen előadók zenéit alapértelmezés szerint kizárja a szerkesztői és személyre szabott algoritmikus ajánlásokból. Fontos különbség, hogy a Spotify nem minden olyan zenét büntet, amelynek elkészítésében mesterséges intelligenciát használtak. A persona címke kifejezetten az előadó identitására vonatkozik. Ha egy valódi zenész AI-t használ például hangszereléshez vagy más kreatív munkafolyamathoz, attól még nem válik AI personává. Persze a kérdés rendkívül megosztó, hiszen sokan úgy használnak a mesterséges intelligenciát, hogy egy már létező befutott személy hangját másolva hoznak létre vadi új szerzeményeket, ezt nem tartom korrektnek, viszont felhasznált hangmintákból létrehozott teljesen új hangszínekkel dalokat készíteni, az teljesen rendben van. Így igaz, hogy most már olyan gyakoriak kezdtek lenni, hogy az embernek a füle előbb-utóbb rááll azokra a hangszínekre, amelyekről lassan felismeri, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalmat hall, viszont egyáltalán nem rossz tartalmakról beszélünk.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Az az igazság, hogy már annyit kérette magát ma délelőtt az első, hogy German Jackson és Piazza Dorra se tudja rávenni arra, hogy végre valahára eleredjen. Most már szinte várom, pedig én nem vagyok egy esőember. Néhány másodperc, konkrétan 10 másodperc maradt hátra déli 12 óráig. Ez bőven elég nekem, hogy elbúcsúzzam. Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet. Ne felejtjék, holnap reggel ismét hallunk egymásról. Évekig a láthatatlan vagy hófehér sportzokni számított az egyetlen jó választásnak. Most viszont egy régi kiegészítő csendben visszahódítja a férfi divatot. Ez pedig nem más, mint a színes zokni. Jaj, ne, tenném hozzá.
1: Friss hírek óránként Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Történelmi csúcsot ért el a pótérettségi átmenési aránya. Az óvások benyújtása előtt a vizsgázók 33,8%-a teljesítette sikeresen a megmérettetést. Ez több mint 5% pontos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Derül ki az Oktatási Minisztérium kedden közzétett adataiból. A jelenlegi vizsgarendszer bevezetése óta ez a legmagasabb sikerességi ráta. A vizsgára beiratkozott 33.455 diák közül 28.481-en jelentek meg, ami 85,1%-os részvételi arányt jelent. Összesen 9.623 kandidátusnak sikerült érettségi bizonyítványt szereznie. Az idei végzősök közül 6.700-an mentek át, ami 34,9%-os sikert jelent, míg a korábbi évfolyamokból 2923-an teljesítették a vizsgát, 31,6%-os arányjal értesült a MASZOL. A végleges eredményeket augusztus 24-én hétfőn teszik közzé. Prioritásként kell kezelni a több mint 10 éve épülő Radnóti hőerőmű befejezését, jelentette ki Ilja Volozsán, ügyvivő miniszterelnök. A több mint 90%-ban elkészült erőművet a Rongáz vállalása alapján az év végéig befejezik. Emellett fel kell gyorsítani más energiatermelő létesítmények, köztük az 1000 megawattnál nagyobb teljesítményű marosnémeti gázerőmű befejezését és engedélyezését is. Az ügyvivő kormányfő szerint az új kapacitások üzembehelyezéséig Románia továbbra is villamos energia importra szorul, ezt követően azonban ismét exportőrré válhat. Volozsán az energiatárolási kapacitások bővítését is sürgette, hogy mérsékeljék a nap- és szélerőművek termelésének ingadozását, az új proszumerek hálózati csatlakoztatását akkumulátoros tárolók felszereléséhez kötné. Az ügyvivő miniszterelnök szerint világos, politikai változásoktól független energiastratégiára van szükség. Úgy véli, az intézkedések következetes végrehajtásával 2-3 éven belül enyhülhetnek az energiarendszer problémái, és az energiaárak is csökkenhetnek. A jövedéki adó csökkentése ellenére is 10 lej felett maradt a gázolaj literenkénti átlagára, közölte a Peko online üzemanyagárfigyelő portál. A kormány 20%-kal literenként 56 banival csökkentette a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés vasárnapi életbe lépése után a dízel átlagára literenként 10 lej 11 banira mérséklődött. A 95-ös benzin átlagára 9 lej 55 bani volt. Az adócsökkentés augusztus 31-ig érvényes. Mértékét a pénzügyminisztérium havonta kétszer felülvizsgálja. Az intézkedés kizárólag a gázolajra vonatkozik, a benzin árát nem érinti. A dízel ára augusztus elején történelmi csúcsot ért el Romániában, literenként átlagosan 10 lej 84 baniba került. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, de borongós időjárás. A térségben is gyenge esőzések alakulhatnak ki. A csúcsérték 23 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Talán mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Reklámot hallottak! Yeah.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ismét drágul a gázolaj Romániában, mindössze két nappal azután, hogy 20%-kal csökkentették a jövedéki adóját. A DJ Economic adatai szerint ma normál dízel literenként jár a legnagyobb töltőállomás hálózatoknál 10-5 bani és 10-35 bani között alakul. Tegnap még több helyen 9-99 baniért is lehetett tankolni. A legolcsóbb normál gázolajat jelenleg Aradon lehet találni, literenként 9-99 baniért. A nagyobb hálózatok közül a MOL kutaknál 10-5 bani és 10-20 bani, a Petromnál 10-14 bani, a Szokárnál 10-14 és 19 bani, míg a Rompetrol és az OMV töltőállomásain 10-20 bani a literenkénti ár. A Lukoilnál 10-35 bani 1 liter normál gázolaj. A benzinára közben lényegében változatlan maradt, literenként 9-51 és 57 bani között mozog. A prémium gázolajára 10-54 bani és 11-1 bani között alakul. A gázolaj jövedéki adóját augusztus 16-án ideiglenesen 20%-kal mérsékelték. A kedvezmény augusztus végéig marad érvényben. Súlyos pénzügyi válság küszöbén áll a romániai vasúti rendszer. Fennáll a veszélye, hogy leállítják a vonatokat. Hívja fel a figyelmet a Vasutasok Országos Szakszervezete. Az állami források csak nem két hónapja be vannak fagyasztva, a kifizetetlen számlák pedig érintik a közösségi és a magánvasúti szolgáltatókat, valamint a vasúttársaságot is. A szakszervezeti képviselők szerint energia és üzemanyag költségekre, illetve karbantartásra fordítható források hiányában, továbbá az infrastruktúra használati díjának elmaradt befizetései miatt a szolgáltatók és az infrastruktúra kezelője is fontolóra veszik a járatok felfüggesztését. A Vasutasok Országos Szakszervezetének elnöke Grigore Mare elmondta, a dolgozók a források sürgős felszabadítását kérik, hogy elkerülhető legyen a vasúti forgalom leállása és biztosítani lehessen a munkavállalók bérének kifizetését. Súlyos termés kiesést okoz az aszály és a hőhullámok Európában. Franciaországban a zöldségtermelők történelmi válságról beszélnek. A cukkini termése 25, a salátáé 35, a borsóé 40, a brokkolié pedig 60%-kal maradhat el a korábbi évektől. A francia kukoricatermés várhatóan 35%-kal csökken 2025-höz képest. Olaszországban a mezőgazdasági területek mintegy 60%-át érinti az aszály. Jelentősen visszaesett a kukorica, a rizs, a szója, valamint a zöldség és gyümölcsfélék hozama. Spanyolországban szintén jelentős termék kiesést mérnek. Madrid térségében 50%-kal csökkent a gabonatermés az előző évekhez viszonyítva. A gazdák szerint az egymást követő hőhullámok, a csapadékhiány és a szélsőségesen magas hőmérséklet miatt a helyzet már nem egyszerűen egy rossz mezőgazdasági évet jelent, hanem példátlan válságot az európai agráriumban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben megvastagszik a gomoly felhőzet, gyenge záporok, zivatarok is kialakulhatnak, esőzések környezetében a szél is megélénkülhet. Csíkszeredában jelenleg 20 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 23 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Legjobb új zenék és slágerek.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Van, amikor egy dallam nem csak megszólal, hanem emlékeztet. Emlékeztet arra, hogy vannak emberek, akik életükkel örök példát hagytak ránk. Az Én Névem című folkopera ilyen találkozásra, ünneplésre hív. Zenével, énekkel és néptánccal tisztelgünk. Tiszteletre méltó Márton Áron előtt. Várjuk augusztus 22-én este 8 órától Csíkszeredában, a Gyors Korcsolya pályán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Új zenék és slágerek.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikó vár udvarára. A közösség a nemzeti összetartozás és az új kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikó vár udvarán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ismét drágul a gázolaj Romániában, mindössze két nappal azután, hogy 20%-kal csökkentették a jövedéki adóját. A DJ Economic adatai szerint ma normál dízel literenként jár a legnagyobb töltőállomás hálózatoknál 10-5 bani és 10-35 bani között alakul. Tegnap még több helyen 9-99 baniért is lehetett tankolni. A legolcsóbb normál gázolajat jelenleg Aradon lehet találni, literenként 9-99 baniért. A nagyobb hálózatok közül a MOL kutaknál 10-5 bani és 10-20 bani, a Petronnál 10-14 bani, a Szokárnál 10-14 és 19 bani, míg a Rompetrol és az OMV töltőállomásain 10-20 bani a literenkénti ár. A Lukoilnál 10-35 bani 1 liter normál gázolaj. A benzinára közben lényegében változatlan maradt, literenként 9-51 és 57 bani között mozog. A prémium gázolajára 10-54 bani és 11-1 bani között alakul. A gázolaj jövedéki adóját augusztus 16-án ideiglenesen 20%-kal mérsékelték. A kedvezmény augusztus végéig marad érvényben. Súlyos pénzügyi válság küszöbén áll a romániai vasúti rendszer. Fennáll a veszélye, hogy leállítják a vonatokat. Hívja fel a figyelmet a Vasutasok Országos Szakszervezete. Az állami források csak nem két hónapja be vannak fagyasztva, a kifizetetlen számlák pedig érintik a közösségi és a magánvasúti szolgáltatókat, valamint a vasúttársaságot is. A szakszervezeti képviselők szerint energia és üzemanyag költségekre, illetve karbantartásra fordítható források hiányában, továbbá az infrastruktúra használati díjának elmaradt befizetései miatt a szolgáltatók és az infrastruktúra kezelője is fontolóra veszik a járatok felfüggesztését. A Vasutasok Országos Szakszervezetének elnöke Grigore Mare elmondta, a dolgozók a források sürgős felszabadítását kérik, hogy elkerülhető legyen a vasúti forgalom leállása, és biztosítani lehessen a munkavállalók bérének kifizetését. Súlyos termés kiesést okoz az aszály és a hőhullámok Európában. Franciaországban a zöldségtermelők történelmi válságról beszélnek. A cukkini termése 25, a salátáé 35, a borsóé 40, a brokkolié pedig 60%-kal maradhat el a korábbi évektől. A francia kukoricatermés várhatóan 35%-kal csökken 2025-höz képest. Olaszországban a mezőgazdasági területek mintegy 60%-át érinti az aszály. Jelentősen visszaesett a kukorica, a rizs, a szója, valamint a zöldség és gyümölcsfélék hozama. Spanyolországban szintén jelentős termék kiesést mérnek. Madrid térségében 50%-kal csökkent a gonatermés az előző évekhez viszonyítva. A gazdák szerint az egymást követő hőhullámok, a csapadékhiány és a szélsőségesen magas hőmérséklet miatt a helyzet már nem egyszerűen egy rossz mezőgazdasági évet jelent, hanem példátlan válságot az európai agráriumban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben megvastagszik a gomoly felhőzet, gyenge záporok, zivatarok is kialakulhatnak, esőzések környezetében a szél is megélénkülhet. Csíkszeredában jelenleg 20 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 23 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Gyakori üzenetfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 000 az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
3: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
3: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendszeres adategyeztetésre hívja be a tartalékos katonákat a Hargita megyei katonai központ. Az intézkedés azokat érinti, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek. A hivatalos dokumentumokat a rendőrség munkatársai kézbesítik személyesen. A hatóságok hangsúlyozzák, rutinszerű, törvényileg előírt ellenőrzésről van szó, amely nincs összefüggésben a térség biztonsági helyzetével, és nem jelent kiképzést vagy katonai gyakorlatot. Az ügyintézés nagyjából egy órát vesz igénybe. A megjelenés kötelező az érintettek számára. A megyében két szakaszban, szeptemberben és novemberben zajlik az adategyeztetés. Aki nyomós indok miatt nem tud megjelenni a megadott időpontban, köteles jelezni azt a katonai központnál, Csíkszeredában a Vártér 1-es szám alatt. Újabb negatív rekordot döntött a Duna vízszintje. Galacnál a folyó vízállása drasztikusan lecsökkent, miközben a meder közepén elterülő zátony egyre nagyobb kiterjedést ölt. A szakemberek ráadásul a következő napokban további apadásra számítanak. A Duna romániai szakaszán napról napra nehezebbé válik a hajózás. Galac térségében a vízállás már kisebb az 1996-ban mért 17 cm-es mélypontnál, és elérte a 16 cm-t, amely az elmúlt 30 év legalacsonyabb értéke. A város előtt elterülő homokzátony folyamatosan szélesedik és hosszabbodik, emiatt a Galac és Tulcsa megye közötti átkelést biztosító komp kénytelen több száz méteres kerülőt tenni, nehogy zátonyra fusson, számol be a Digi24. A hajózási társaságok komoly veszteségeket könyvelhetnek el. Az uszályokat a sekélyvíz miatt lényegesen kevesebb áruval tudják csak megrakodni, így a szállítmányok célba juttatásához több fordulóra van szükség, ami óriási plusz költséget jelent. Az előrejelzések szerint a vízállás tovább csökken. A Duna hozama az országba való belépésnél mindössze 1350 köbméter másodpercenként, ami messze elmarad az átlagos augusztusi 3900 köbméteres értéktől, számol be a MASZ-ol. Bizonytalan a Csíkszent Imrei Büdösfürdőre tervezett kezelőbázis sorsa, mivel továbbra sincs meg a megvalósításhoz szükséges finanszírozási forrás. Bár az urbanisztikai bizonylat és a dokumentáció már elkészült, a beruházás pénzhiányában nem tud elindulni. Hargita megye tanácsa jelenleg is pályázati lehetőségeket keres. A legutóbbi elképzelések szerint a megyei sürgősségi kórház segítségével hívnának be külső forrásokat. A tervek alapján a központ a kórház ügyvitele alatt balneofizikai és kinetoterápiás ellátást biztosítana. A több mint egy évtizede üresen álló 2009-ben épült ingatlant korábban a helyi önkormányzat koncesszióba adással próbálta működtetni, ám az elhúzódó és bonyolult engedélyeztetés miatt végül az a kezdeményezés is kudarcba fulladt. Új eszközzel hangolná össze a nagyfokú ingatlanfejlesztéseket és a közterületi infrastruktúrát a készülő építkezési törvénykönyv. Csek Attila fejlesztési miniszter bejelentése szerint bevezetik a helyi területfelszerelési illetéket, amely arra kötelezi a nagyberuházókat, járuljanak hozzá az általuk épített új negyedek környezetének kiépítéséhez. A szoktárt célja, hogy az új lakóparkok létesítésekor ne utólag szembesüljenek a hiányosságokkal, és a terjeszkedés költségeinek kizárólag a helyi költségvetést vagy a lakosságot terheljék. Az illetékből befolyó összegeket kifejezetten az új városi zónák fejlesztésére kell majd fordítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz javarészt napos időjárás, bár helyenként a gomoly felhőzet továbbiakban is zavarja a napsütést. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az élénk szél miatt a reális hőérzet 19 fokra tehető. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt mellett marad a száraz javarészt napos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csapla 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére 100 g-onként egy lej 79 baniért. Az 1,48 literes Dero Pro Express folyékony mosószerrel kettő vásárlása esetén darabonként 22 lej 49 baniért. És az 1 kg-os diamant fehér cukorra 2 lej 99 baniért a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a füge darabja 2 lej 49 bani, és a hazai sárgahagyma kilója 1 lej 89 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikóvár udvarára. A közösség a Nemzeti Összetartozás és az Új Kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikóvár udvarán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidőt.

0: koncert, vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Van, amikor egy dallam nem csak megszólal, hanem emlékeztet. Emlékeztet arra, hogy vannak emberek, akik életükkel örök példát hagytak ránk. Az Én Névem című folkopera ilyen találkozásra, ünneplésre hív. Zenével, énekkel és néptánccal tisztelgünk. Tiszteletre méltó Márton Áron előtt. Várjuk augusztus 22-én este 8 órától Csíkszeredában, a Gyors Korcsolya pályán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Új zenék és slágerek.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendszeres adategyeztetésre hívja be a tartalékos katonákat a Hargita megyei katonai központ. Az intézkedés azokat érinti, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek. A hivatalos dokumentumokat a rendőrség munkatársai kézbesítik személyesen. A hatóságok hangsúlyozzák, rutinszerű, törvényileg előírt ellenőrzésről van szó, amely nincs összefüggésben a térség biztonsági helyzetével, és nem jelent kiképzést vagy katonai gyakorlatot. Az ügyintézés nagyjából egy órát vesz igénybe. A megjelenés kötelező az érintettek számára. A megyében két szakaszban, szeptemberben és novemberben zajlik az adategyeztetés. Aki nyomós indok miatt nem tud megjelenni a megadott időpontban, köteles jelezni azt a katonai központnál, Csíkszeredában a Vártér 1-es szám alatt. Újabb negatív rekordot döntött a Duna vízszintje. Galacnál a folyó vízállása drasztikusan lecsökkent, miközben a meder közepén elterülő zátony egyre nagyobb kiterjedést ölt. A szakemberek ráadásul a következő napokban további apadásra számítanak. A Duna romániai szakaszán napról napra nehezebbé válik a hajózás. Galac térségében a vízállás már kisebb az 1996-ban mért 17 cm-es mélypontnál, és elérte a 16 cm-t, amely az elmúlt 30 év legalacsonyabb értéke. A város előtt elterülő homokzátony folyamatosan szélesedik és hosszabbodik, emiatt a Galac és Tulcsa megye közötti átkelést biztosító komp kénytelen több száz méteres kerülőt tenni, nehogy zátonyra fusson, számol be a Digi 24. A hajózási társaságok komoly veszteségeket könyvelhetnek el. Az uszályokat a sekélyvíz miatt lényegesen kevesebb áruval tudják csak megrakodni, így a szállítmányok célba juttatásához több fordulóra van szükség, ami óriási plusz költséget jelent. Az előrejelzések szerint a vízállás tovább csökken. A Duna hozama az országba való belépésnél mindössze 1350 köbméter másodpercenként, ami messze elmarad az átlagos augusztusi 3900 köbméteres értéktől, számol be a MASZ-ol. Bizonytalan a csíkszentimrei büdösfürdőre tervezett kezelőbázis sorsa, mivel továbbra sincs meg a megvalósításhoz szükséges finanszírozási forrás. Bár az urbanisztikai bizonylat és a dokumentáció már elkészült, a beruházás pénzhiányában nem tud elindulni. Hargita megye tanácsa jelenleg is pályázati lehetőségeket keres. A legutóbbi elképzelések szerint a megyei sürgősségi kórház segítségével hívnának be külső forrásokat. A tervek alapján a központ a kórház ügyvitele alatt balneofizikai és kinetoterápiás ellátást biztosítana. A több mint egy évtizede üresen álló 2009-ben épült ingatlant korábban a helyi önkormányzat koncesszióba adással próbálta működtetni, ám az elhúzódó és bonyolult engedélyeztetés miatt végül az a kezdeményezés is kudarcba fulladt. Új eszközzel hangolná össze a nagyfokú ingatlanfejlesztéseket és a közterületi infrastruktúrát a készülő építkezési törvénykönyv. Csek Attila fejlesztési miniszter bejelentése szerint bevezetik a helyi területfelszerelési illetéket, amely arra kötelezi a nagyberuházókat, járuljanak hozzá az általuk épített új negyedek környezetének kiépítéséhez. A szoktárca célja, hogy az új lakóparkok létesítésekor ne utólag szembesüljenek a hiányosságokkal, és a terjeszkedés költségeinek kizárólag a helyi költségvetést vagy a lakosságot terheljék. Az illetékből befolyó összegeket kifejezetten az új városi zónák fejlesztésére kell majd fordítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz javarészt napos időjárás, bár helyenként a gomoly felhőzet továbbiakban is zavarja a napsütést. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az élénk szél miatt a reális hőérzet 19 fokra tehető. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt mellett marad a száraz javarészt napos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
3: What
2: következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülix zene!
2: Fan FM Rádió!

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a Héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
3: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak és most szuper árakat is, ugyanis bármilyen színes bel vagy kültéri Héra falfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Reklámot hallottak.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Reklámot hallottak.

Ár csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt?

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csík.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendszeres adategyeztetésre hívja be a tartalékos katonákat a Hargita megyei katonai központ. Az intézkedés azokat érinti, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek. A hivatalos dokumentumokat a rendőrség munkatársai kézbesítik személyesen. A hatóságok hangsúlyozzák, rutinszerű, törvényileg előírt ellenőrzésről van szó, amely nincs összefüggésben a térség biztonsági helyzetével, és nem jelent kiképzést vagy katonai gyakorlatot. Az ügyintézés nagyjából egy órát vesz igénybe. A megjelenés kötelező az érintettek számára. A megyében két szakaszban, szeptemberben és novemberben zajlik az adategyeztetés. Aki nyomós indok miatt nem tud megjelenni a megadott időpontban, köteles jelezni azt a katonai központnál, Csíkszeredában a Vártér 1-es szám alatt. Újabb negatív rekordot döntött a Duna vízszintje. Galacnál a folyó vízállása drasztikusan lecsökkent, miközben a meder közepén elterülő zátony egyre nagyobb kiterjedést ölt. A szakemberek ráadásul a következő napokban további apadásra számítanak. A Duna romániai szakaszán napról napra nehezebbé válik a hajózás. Galac térségében a vízállás már kisebb az 1996-ban mért 17 cm-es mélypontnál, és elérte a 16 cm-t, amely az elmúlt 30 év legalacsonyabb értéke. A város előtt elterülő homokzátony folyamatosan szélesedik és hosszabbodik, emiatt a Galac és Tulcsa megye közötti átkelést biztosító komp kénytelen több száz méteres kerülőt tenni, nehogy zátonyra fusson, számol be a Digi24. A hajózási társaságok komoly veszteségeket könyvelhetnek el. Az uszályokat a sekélyvíz miatt lényegesen kevesebb áruval tudják csak megrakodni, így a szállítmányok célba juttatásához több fordulóra van szükség, ami óriási plusz költséget jelent. Az előrejelzések szerint a vízállás tovább csökken. A Duna hozama az országba való belépésnél mindössze 1350 köbméter másodpercenként, ami messze elmarad az átlagos augusztusi 3900 köbméteres értéktől, számol be a MASZ-ról. Bizonytalan a csíkszentimrei büdösfürdőre tervezett kezelőbázis sorsa, mivel továbbra sincs meg a megvalósításhoz szükséges finanszírozási forrás. Bár az urbanisztikai bizonylat és a dokumentáció már elkészült, a beruházás pénzhiányában nem tud elindulni. Hargita megye tanácsa jelenleg is pályázati lehetőségeket keres. A legutóbbi elképzelések szerint a megyei sürgősségi kórház segítségével hívnának be külső forrásokat. A tervek alapján a központ a kórház ügyvitele alatt balneofizikai és kinetoterápiás ellátást biztosítana. A több mint egy évtizede üresen álló 2009-ben épült ingatlant korábban a helyi önkormányzat koncesszióba adással próbálta működtetni, ám az elhúzódó és bonyolult engedélyeztetés miatt végül az a kezdeményezés is kudarcba fulladt. Új eszközzel hangolná össze a nagyfokú ingatlanfejlesztéseket és a közterületi infrastruktúrát a készülő építkezési törvénykönyv. Csek Attila fejlesztési miniszter bejelentése szerint bevezetik a helyi területfelszerelési illetéket, amely arra kötelezi a nagyberuházókat, járuljanak hozzá az általuk épített új negyedek környezetének kiépítéséhez. A szoktárca célja, hogy az új lakóparkok létesítésekor ne utólag szembesüljenek a hiányosságokkal, és a terjeszkedés költségeinek kizárólag a helyi költségvetést vagy a lakosságot terheljék. Az illetékből befolyó összegeket kifejezetten az új városi zónák fejlesztésére kell majd fordítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz javarészt napos időjárás, bár helyenként a gomoly felhőzet továbbiakban is zavarja a napsütést. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az élénk szél miatt a reális hőérzet 19 fokra tehető. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt mellett marad a száraz javarészt napos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: koncert, vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikóvár udvarára. A közösség a nemzeti összetartozás és az új kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikóvár udvarán.
0: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: nine brown eyes.
1: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station. Fun FM. 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Mine's pretty, mine's dirty. Mamacita, I know you miss me.
1: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.

ami hozzád láncol. Kongó nagy termek születtek bennem, hiányod fogja lettem, ma jelennek tűnt a múlt. De letéptem róla, csak állarc volt, hazug állarc

Plus jamais.

kérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál vele, csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Fülig magyar, ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudisco a Fun FM-en.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station.
0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Főleg zene.
0: Fan FM Rádió.

0: Julig, Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun FM.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
3: Én csak egy házra vágyom,

0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda. Oh, I leave quite an impression.

0: Fülig zene. Fülig mosoly.
1: Fülig rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Hi everybody, this is David Guetta and you're listening to my new single.
2: Napjaink legjobbjaink.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM, Fülöp.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Minden sláger. Nálunk
1: szól. Sziasztok! Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
2: Hallgassátok nagy hangerővel.
3: Napjaink legjobbjai.
4: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun
3: FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Főleg zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

Őrtől fülig, Fan FM. FM 87.6.